0: és ez még nem minden.
1: Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
2: Barkácsol vagy nagy projektbe vágott, de hiányzik a tökéletes kötőele. Ne keressen tovább! Megnyílt az Alfa Csavar üzlet Kalocsán, a Szent István Király út 81-ben. Itt egy helyen talál meg mindent. Csavarok, szegek, zárak, dübelek, vasalatok és persze a teljes rögzítés technika. Profi minőség, kedvező árak és szakértői kiszolgálás várja. Alfa Csavar. Ami mindent összetart.
1: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
3: Yeah! Neked is van egy jó ajánlatunk. Koronaradio.hu.
1: Ez reklám volt.
4: Reggel felkelsz.

0: Szia, te ki vagy?
1: Állomáskeresőnek hívnak.
0: És miért állsz pont itt?
1: Tudod, jártam arra, ahol azt mondták, frissek a hírek. Ott is megálltam, ahol slágereket ígértek. És hallottam azokat, akik össze-vissza recsegtek. De itt, itt végre jól érzem magam. Tisztában vagyok a legfontosabb hírekkel. Csak a legjobb slágerek mennek, és persze szépen szól minden.
0: Most már értem, hogy miért pont a 100-at választottad.
1: Korona FM 100. Itthon vagy. A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nekik adtuk a siker kulcsát.
0: Reklám. Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: Jó szakembernek tartod magad, de a mostani munkahelyeden nem becsülnek meg. Válts időben! Válts most! A Margata CNC Kft. Bővíti csapatát és kalocsai telephelyére két CNC marógépkezelőt keres akár azonnali kezdéssel. Biztos háttér, korrekt fizetés, modern környezet. Jelentkezz! Hívd a 30-558-5536-os telefonszámot. 558-5536. Vagy ugorj be hozzánk személyesen. Kalocsa, Antalfi Sándor utca 4. Margata CNC. Jó csapat, biztos munka.
3: Festene vagy festetne? Rendben. Falat, fát vagy vasat? Bármelyiket választhatsz.

0: már autófényezéshez, akár azonnali színre keveréssel is talál festéket. Hát persze. Tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: Ha szemüvegre, napszemüvegre van szüksége, keresse a Baksa Optikát, és belefér a keretbe.

0: Alsovszky László személyszorvos rendel, előzetes bejelentkezés a 30 94 52 193-as telefonszámon, vagy személyesen az üzletben. Baksa Optika Kalocsán, a Szent István Király út 35-ben, a polgármesteri hivatal főbejárata mellett.
1: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
2: Yeah! Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
1: Ez reklám volt. És most vissza a legjobb dalokhoz.

amikor beindul az élet. Újra korán van a reggel. Újra mindenki siet. Újra esik, amikor nem kéne. És persze, újra jól jönne egy kis szerencse. Mi ehhez adunk segítséget, mert itt a szerencse szeptember. Képzeld, az őszi szél megforgatta és összekeverte a játékokat. Fütyülő.

0: Kuron FM 100. Itthon vagy.
1: 23 óra.
2: A Békés Kalocsáért Egyesület nyerte a Kalocsa Aranya főzőversenyt. Október 1-től a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntelek, jönnek a részletek. A Békés Kalocsáért Egyesület csapata nyerte az idei Kalocsa Aranya főzőversenyt. A szombati megmérettetésen 35 csapat több mint 36 fogással indult. A legjobbak teljesítményét szakmai zsűri értékelte. A második helyen a Csipet csapat, a harmadikon pedig a Kalodekor csapata végzett. A dobogósok mellett több külön díjat is átadtak, valamint elismerték a kalocsai szakmai iskolák diák csapatait is. A verseny első helyezettjének járó serleget és a 100 000 forintos fődíjat Japán magyarországi nagykövete adta át a Békés Kalocsáért Egyesület főzőmestereinek. Elfogadta a parlament azt a törvényjavaslatot, amely alapján október 1-től a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. Az indoklás szerint a javító intézeti nevelés, mint büntetőjogi intézkedés ugyan szabadságelvonással jár, de tartalmát tekintve elsősorban a fiatal korúak nevelését, fejlesztését célozza. Katonák vehetik át a kiemelten fontos állami épületek védelmét a rendőrség átszervezése miatt, erősítette meg a belügyminisztérium a 24.hu értesülését. Az átszervezés mintegy 300 rendőrt érint, akik a minisztériumok bejáratainál és pultjainál teljesített szolgálat helyett visszakerülhetnek az utcákra. Rendkívüli uniós csúcs találkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ügyben a visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet. Irán az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi légijáratainak közlekedését. Az amerikai pénzügyminiszter hétfőn kijelentette, szerdától azok, akik üzemanyagot vagy földi kiszolgálást biztosítanak az iráni gépeknek, a dollár alapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják.
0: Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
2: Csütörtökön marad a frontmentes idő, viszont fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket. Az ősz remek időszak arra, hogy tudatosan válogassuk meg ételeinket, hiszen ilyenkor számos olyan szezonális zöldség és gyümölcs áll a rendelkezésünkre, amely hozzájárul az immunrendszer optimális működéséhez. Az alma, a kelkáposztán sütőtök különösen hasznosak, mivel antioxidánsokat tartalmaznak. Az őszi barack is lendületet ad a szervezet védekező rendszerének, erősíti az immunrendszert és elhárítja az olyan betegségeket, mint a megfázás. Köszönöm a figyelmed! Hírek legközelebb egy óra múlva.
1: Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal.
0: Kezdődik egy újabb óra.
1: Korona FM 100.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.